Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen mérföldkőnek nevezte a csatlakozási tárgyalások megkezdését Kijevvel, és közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról. Súlyos vonatbaleset történt a dél-angliai Bedford közelében. Egy London felé tartó vonat műszaki hiba miatt megállt a pályán, és egy másik, szintén a fővárosba tartó jármű hátulról neki ütközött. Az egyik mozdonyvezető meghalt, és csak nem 90-en megsérültek. Ez volt az elmúlt évtizedek legsúlyosabb vasúti szerencsétlensége a Szigetországban. Itthon aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. A parlament hétfőn döntött arról, hogy nem lehet miniszterelnök, aki már legalább 8 évig volt kormányfő. Súlyog Tamás azt írta, az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást korábban

0: alkotta a Bartók Béla táncegyüttest, és nevéhez kötődik a Tímár módszer. Pályája során számos együttest vezetett, pedagógusként generációkat nevelt. Tímár Sándor 95 éves volt. Ma van a múzeumok éjszakája. Csak nem 470 helyszínen több mint 3000 program várja az érdeklődőket. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között pótló buszok viszik az utasokat. Az amerikai film stábja a Stadionok állomás alagúti részében forgat. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a produkció fedezi a BKK plusz költségeit, a közlekedési cég mintegy 50 millió forintot kapott. Érkezik az év első nagy hőhulláma, ezért mától keddéjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A déli és kora délutáni órákban kerülni kell a tűzőnapot, és fokozottan figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. Kedves hallgatóink, 6 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: Vinand Gábor Berki Tamás mellett lényegében az egyedüli, rendszeresen fellépő férfi jazz énekes volt. Fiatalon még az operához vonzódott, emellett szaxofonon és fuvolán játszott, de mindenki jazz énekesként tartja számon. Egészen kivételes, improvizációs képességgel rendelkezett. Úgy volt képes egyes harmóniákat dallamévekben felbontani, kromatikusan színezni, amire csak a legkiválóbb hangszeresek képesek. Vokális téren mindez nemzetközi vonatkozásban is ritkaság. Lehet, hogy e különleges képesség Vinand szaxofon tudásával állt kapcsolatban, de énekben mindezt összehasonlíthatatlanul nehezebb megvalósítani, mint hangszeren. Külföldön is csak kevesen tudják. Gyakran szerepelt hangszeres és énekes minőségben, felesége a kubai énekesnő El Zavallé együttesében is. Saját kvartettjében Rozsnyói Péter zongorázott, Barca Horváth József bőgőzött, és Dés András játszott ütőhangszereken. Utolsó éveiben duó és kvartett formációban is sokat koncertezett Szakcsi Lakatos Bélával. Saját neve alatt 6 CD-je jelent meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Norvégia, Svédország, Finnország és Dánia különösen erős jazz hagyományokkal bír. Főként az ESM Records által filmjelzett északi hangzás révén. A norvég Jan Garbarek szaxofonja a természet csend és tér meditációjává vált. A svéd Esbjörn Svensson trió a jazz, pop és elektronika keverékével lett világhírű. A dán jazz élet középpontja Kopenhága. Itt éltek olyan amerikai legendák is, mint Dexter Gordon vagy Ben Webster. Az északi jazz fő jellemzői melankólia, lassú építkezés, nyitott harmóniák és a folklór finom jelenléte. Itt a jazz nem kitárulkozó, hanem jóval inkább introspektív, hömpölygő, akár egy zenei táj.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhely munka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a Jazz Legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, hazánk azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Az Alkotmánybíróság levette napirendjéről Sulyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvény módosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A döntés előzménye, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljesülés nem határozatképes. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. Magyar Péter miniszterelnök szerint az Alkotmánybíróság tagjai döntésükkel kimondták, hogy Sulyog Tamás köztársasági elnöknek és az AB elnökének is távoznia kell. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatóknak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Ma van a múzeumok éjszakája. Csak nem 470 helyszínen több mint 3000 program várja az érdeklődőket. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között pótlóbuszok viszik az utasokat. Az amerikai film stábja a stadionok állomás alagúti részében forgat. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a produkció fedezi a BKK plusz költségeit, a közlekedési cég mintegy 50 millió forintot kapott. A városvezető emlékeztetett arra, hogy a filmgyártás fontos része az ország gazdaságának, egyúttal elnézést kért az utasoktól a kellemetlenségekért. Súlyos panaszokat, napszúrást és akár életveszélyes hőgutát is okozhat a ma kezdődő kánikula, mivel a szervezet még nem alkalmazkodott az idei első nagy hőhullámhoz, figyelmeztetnek a szakemberek. A hirtelen jött meleg leginkább az időseket, a kisgyerekeket, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőket veszélyezteti. A vízpartokra tömegeket várnak a hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a tóból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson.

rádiója. Ez a Jazz délelőtt minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportrén nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Klasszikus zenével kezdtem, de tehát őszintén megmondom, hogy én nem éreztem magam eléggé szabadnak a komoly zenén belül, de olyan szabadság kapott el, amikor így elkezdtem magamtól a zongorán így improvizálgatni, hogy én azt éreztem, hogy én ezt szeretném, én ezt akarom és semmi mást.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége Kozma Orsi énekes. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, és örülök, hogy beszélgethetünk.
2: Szia! Én is üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást.
1: Rögtön a titulus kapcsán lenne egy kérdésem, de nem is az, amiről eddig beszéltünk, hogy énekes vagy énekesnő, hanem engem inkább az érdekelne, hogy ha hozzátettük volna azt, hogy jazz énekes, akkor azzal valótlant állítunk, vagy esetleg beskatujázunk egy picit?
2: Egyik se a kettő közül. Hát a jazz énekesnőt azt nem merném magamról állítani, mert akkor... Tehát az nem fedi a valóságot, tehát még picit tiltakoztam is mindig, ha valaki úgy konferált fel, mert az én tudásom, meg ahonnan én jövök, én azt gondolom, hogy az nem tükrözi azt. Tehát szerénytelenség lenne azt mondanom magamról, hogy én jazz énekesnő vagyok. Meg hát elég sok műfajban megfordultam már, tehát, és valahogy én mindig is ezt éreztem a csapás iránynak, hogy mindig kalandoztam, és ha valaki így azt mondta, hogy jazz énekes, akkor mindig elpirultam, meg azon vettem észre magam, hogy mentegetőzöm, jaj, nem. Tehát nagyon kedves, aki azt mondja rám, de mindig zavarba hoz vele. A skatúja meg nem skatujázhat be ebbe az a jazz énekesnő kifejezés, mivel én nem tartom magam annak. Tehát tulajdonképpen megválaszoltam ezt a kérdést is az előző válaszommal.
1: Hallgatsz egyébként jazz énekeseket előszeretettel?
2: Hogyne, nagyon-nagyon sok félét és nagyon sok előadó volt rám hatással, sőt, hát nagyon sok olyan előadót tudnék mondani, aki nem kifejezetten jazz énekes, de nagyon jól énekel jazzt is, akár standardeket.
1: Ha a vokális műfajt nézzük, akkor egyáltalán az, hogy, és aztán nem akarok ezen a tovább rúgózni.
2: De nyugodtan lovagoljál ezen.
1: Csak engem azért, vagy azért lovagolok ezen előszeretettel, mert igazából megválaszolhatatlan ez a kérdés, és csak ha énekesekkel, művészekkel fejtegetjük, akkor mindig egy nagyon picit szerintem közelebb kerülünk a megoldáshoz, hogy egyáltalán az, hogy jazz éneklés, annak az improvizáció a legfőbb definíciója, vagy van bármi olyan technikai kelléktár is, ami megkülönbözteti a mondjuk így sima énekléstől?
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ezen pont most a napokban gondolkoztam, ide is készülve erre a beszélgetésre, hogy vajon miért gondolják azt például rólam, hogy én jazz énekesnő vagyok, holott nem, mert hát, hogy nekem például az eszköztáram az évek alatt alakult ki. Én régen nem ismertem improvizálni, mivel egyrészt nem is volt rá szükségem, csak én belesodródtam ebbe a műfajba, és egyszer csak azt vettem észre, hogy kiválóbbnál kiválóbb jazz muzsikusok vesznek körül, akik egyébként a pop zenei megszólalásomban is benne vannak, tehát tulajdonképpen az én életemben most már átfedések vannak, mert ugyanazok az emberek vannak abban a zenekarban, amikor popot éneklek, mint a jazz kvartettemben, csak kiegészülnek más művészekkel is. Tehát azt gondolom, hogy számomra a jazz műfajában, tehát nyilván van egy-két ikon, akit nagyon szeretek, például az Anita O'Day, akinek az improvizációja is nekem nagyon-nagyon tetszik, vagy akár mondhatnék muzsikusokat is, akár mondjuk a Miles Davis, aki nemrég ünnepelte ugye a születésnapját. Szóval, hogy van rengeteg-rengeteg olyan művész, aki olyan szinten volt ura a hangjának, a hangszerének, a zenei tudásnak, tehát, hogy csak így csipegetett, de tulajdonképpen végső soron utána, ha belegondolok, és a nagy művészek is mindig azt mondják, hogy ezt aztán mind-mind szépen le kell fejtegetni, kvázi el kell felejteni, és ami itt belül van, a lélek, a szív, ahonnan kijön, megszületik ez az egész, igazából ez számít, hogy mit adsz át a közös. Tehát tök mindegy, hogy mi a műfaj, lehet pop, jazz, rock, metal, alter, bármi. És lényegében a legvégső fokon az számít, hogy meg tudtad-e fogni a közönségedet, vagy nem.

0: Mivel azt gondolom, hogy és talán ebben egyetértünk, hogy a hang az a legfinomabb, vagy legtörékenyebb, vagy legintimebb hangszer, hogyha lehet így fogalmazni. Ez egy lazább jellemre val, hogyha valaki vokálisan képes elengedni magát és improvizálni?
1: Nem, hát ez egy készség, mert például nekem ugyanúgy érvényes,

0: Fényes mondjuk a Sting, amikor jazz-t énekel, vagy Barbra Streisand, aki egyébként kis jazzklubokból indult el, és aztán nőtte ki magát, és aztán most idősebb korára visszatért a jazzhez, vagy a Lady Gaga, aki szerintem zseniális jazzalbumot csinál, és ugyanakkor meg ott van a másik ponton, a már említett Anita O'Day, vagy például Fábián Julit, ha már magyarokat mondunk, aki iszonyú jól, nekem legalábbis nagyon tetsző az improvizációja. Tehát, vagy a Vinant Gábor, hát az improvizetet, tehát az a non plus ultra, tehát őt, nyilván van egy olyan hangszín, ami már eleve megszólal, de most kisrázott a hideg, de az plusz, tehát ez egy olyan plusz kvalitás szerintem, és belőle természetesen jön. Tehát én például nem szeretem azt, amikor azt érzem egy improvizációnál, hogy ez olyan nehézkes, hogy most improvizálnom kell, mert most az én köröm következik. De belőlük valahogy annyira természetesen jön. De ugyanúgy nincs hiányérzetem, amikor meghallgatok egy Nancy Wilson-t, vagy egy Shirley Horn-t, pláne a Shirley Horn ez idősebb etapból, mert ott nem hiányzik, mert annyira kitölti a lénye, az, ahogy elénekli a témát, hogy utána nekem nincs hiányérzetem, hogy na még várnék egy. Tehát az improvizációnk szerintem valahogy úgy ki kell így, mint egy ilyen, így természetesen, mint egy patak, vagy nem tudom, így folynia kell. Tehát ne legyen nehézkes, ne legyen ilyen nyögvenyelős, hanem valahogy úgy akkor el tudom fogadni, és akkor az zseniális. Az egy olyan plusz, hogy ez nem igaz. Nagyon meg tudja dobni az előadónak a jelenlétét.
1: Hogyan indult neked az énekesi pályát, ha jól tudom, akkor még egész kis gyermekkorodban? Komoly szinten már is.
0: Magyar Rádió gyermekkórusában énekeltem. Nagymamám jó voltából, és aztán tulajdonképpen ott hamar megéreztem a színpad varázsát, meg a vokális együtt éneklés örömét. És akkor tulajdonképpen gimnáziumban viszont elsodródtam a zenétől, zongorázni is tanultam, egyébként alapszinten valamennyire tudok zongorázni is, de aztán én teljesen más felé kezdtem orientálódni, színésznő szerettem volna lenni, aztán leszűkült akkor egy musical színész szipálya vonzott, kaptam is egy-két lehetőséget pályám elején, de aztán egyre inkább a kísérletezés, meg ugye elkezdtem vokálozni, meg volt egy saját félamatőr zenekarom, inkább ilyen rockos, és elkezdtem teljesen másfelé, ilyen párhuzamosan így több irányban haladni, és akkor a színészet egyre inkább háttérbe szorult, és aztán egyszer csak ott találtam magamat a Jazz Megazban, és utána pedig, amikor annak vége lett a Cotton Club Singersben.

0: ha még egy kicsit az improvizációról lehet esetleg hidakat találni az eddig említettek irányába, akkor akár a színészi, vagy akár a musical énekesi, vagy akár egyéb más zenei műfajokban megtalálható egyébként laikusok számára, nem teljesen elképzelhető, hogy mondjuk egy próba folyamatban, vagy a zeneszerzés folyamatában, vagy bármikor is úgy jellemző az improvizáció.
1: Igen. Hát a jazz az, ami tulajdonképpen teret enged ennek a leginkább, mert azért a popzenének is megvannak a saját maga keretei. Nyilván, hogyha van egy hangszeres szóló, akkor az ott megengedhető. De hát a pop az egy eléggé kötött dolog. A rock is. Az alternatív szcénát tudnám megmondani, ahol voltam olyan zenekarban, ahol tulajdonképpen nem tudtuk, hova fog kifutni a szám. Tudtuk, hogy van egy téma, azt se tudtuk, hogy mikor szállunk be, stb. Tehát ott az nagyon, de hát az nagyon-nagyon elvont volt már. De ott is megvolt egyfajta szabadság. De az a fajta improvizáció, amiről a kérdésed is szól, az szerintem leginkább a jazzben van. Illetve hát, amikor ugye a dalszerzés folyamata van, akkor itt az ember próbálgat. De azt gondolom, hogy a pop zenének sokkal kötöttebbek kötöttebb a rendszer.
0: Mindig is benned volt ennek a gondolata, hogy kellene majd előbb-utóbb egy saját formációt megalapítani?
1: Nem, egyáltalán nem. Tehát ezt a véletlennek köszönhetem. Vagyis inkább Malosik Róbertnek, aki még annó a Márványteremben szervezte a koncerteket, és tulajdonképpen a 30. szülinapom tájékán odaszólt nekem, hogy hát Orsikám, akkor kéne egy normális koncertet csinálni, mert köszönöm szépen. Tehát egy normális jazz koncertet helyesbített. Utána jót nevettünk, és akkor mondtam, hogy köszönöm, Robi bácsi, de mégis kikkel tulajdonképpen. Jó, nyilván addig, ugye a Cotton Club Singers kísérő zenekarában is jó pár fantasztikus jazz zenész van, de hát mégis, ha rólam van szó, akkor kivel, meg hogy, meg mit énekeljek, mert nyilván azért lett egy alaprepertoárom, de pont ha már egy jazz koncert, akkor én nem szerettem volna a Road 66 meg ilyeneket énekelni, hanem akkor ha már egy koncert, meg egy szülinapja, akkor valami pluszt belevinni. És akkor Cseke Gáborhoz fordultam, ő akkor éppen a Cotton Club Singers zenekarban, ő volt a zongorista, hangszerelő, meg talán a zenekar vezetője is volt, és akkor kértem a Gábor segítségét, hogy lenne egy ilyen lehetőség, és akkor segítsen már a zenekart összerakni meg, hogy mégis mit, volt egy elképzelés, hogy mit szeretnék énekelni, és tulajdonképpen akkor alakult meg az ős Kozma Orsi kvártett, és akkor úgy néztünk ki, hogy Mohai András volt a dobos, Szandai Mátyás volt a bögös, Cseke Gábor ült a zongoránál, és én énekeltem.

0: Miből állt akkor, amit említettél, mondtad, hogy már megvolt egy repertoár, de mondjuk akkor el kellett kezdeni ötletelni közösen, hogy mik lesznek majd, amiket
1: olyan repertoár volt, amit én a Cotton Club Singles-el énekeltem, tehát én pont nem akartam ezeket az elcsépelt standardeket énekelni, és akkor tulajdonképpen a Dés Andris nyomott a kezembe egy-két dolgot, hogy ezt hallgassam meg, megmondta, hogy figyelj, ez az énekesnő, ez tök jó, és akkor elkezdtem hallgatni, meg a neten így kutakodni, és akkor úgy szedegettem össze, ami tetszett. De például, ami az egyik nagy kedvencem, és az hatással voltam, és aztán ennek a koncertnek az alapját is adta, az például a Nancy Wilson és Cannonball Adderley közös lemeze. Amiből aztán később kiderült számomra, hogy abból a Streisand is énekel, tehát ez már nagyon-nagyon régi standardek voltak benne, de például a Save Your Love For Me, ami egy ikonikus és egy jazz ténában mindenki feljajdul, jaj, de nagy szám meg minden. Szóval például ezt a mai napig éneklem. Azon a lemezen van az Old Country, amit most nemrég pont a Szandai Matyi emlékére volt Balassa Gyarmaton egy kétnapos jazzfesztivál, ott megint elénekeltem, mert azt a Matyival játszottam utoljára. Szóval ez, hát a Didi Bridgewater volt rám nagy, meg ugye említett Streisand, ő is nagyon sok, és Kapitány Anni például, akit nagyon-nagyon kedvelek, és ő tulajdonképpen ő számít az első jazz énekesnők egyikének, és hát nagyon vicces dalai voltak, és hát iszonyú jól adta elő. És például a Hot Jazz Band-del szoktam néha fellépni, és Tomival szoktunk mazsolázgatni az ő dalaival, és hát pazar dalok vannak. Szóval ő tőle is szoktam énekelni, de amikor ez a bizonyos koncert, amikor elindult a kvártett, hogy tulajdonképpen azoktól az énekesnőktől próbáltam válogatni, akiket az előbb már felsoroltam.

0: Ez az érdekes, amikor említetted, hogy Dés András mutatott neked zenét, hogy akkor ebben a szakaszban is volt még olyan érzet, hogy egy picit még tudtál tovább fejlődni, akár ez lehet, vagy ez csak jazz ismeretben, vagy akár technikailag is értendő?
1: Hát a fejlődés az már elkezdődött számomra a Cotton Club Cigar
0: összes időszakkal. Úgy értem, hogy még van-e ennél följebb akkor?
1: Én azt gondolom, hogy van, sőt, hát én azt gondolom, hogy azt remélem, hogy amíg élek és amíg énekelek, addig mindig tudom még a határaimat tologatni és fejleszteni magamat. Tehát én rendszeresen járok még énektanárhoz, Kovács Brigitta az énekmesterem. Pontosan amikor a Singles-es időszak volt, most a Singles ugye újra aktív, tehát én egy mezzoszoprán hang vagyok, és nekem ott ki kellett egy kicsit tolnom a határaimat, hogy a szoprán szólamnak megfeleljek, tehát az a Manhattan transferes hangzás, az meg tudjon szólalni. Tehát nagyon sokat dolgoztam azért, hogy azok a magas hangok megszólaljanak. Nagyon sok zenét hallgatok, tehát én ugye nem végeztem jazz konzit, tehát nagyon sok mindent autodidakta módon, meg a sok zenehallgatással próbálom elsajátítani, tehát meg hát a kollégák támogatása, meg segítsége az, ami erőt ad ahhoz, hogy meg hát a magam késztetése is, hogy még tudok hova, meg szeretnék hova fejlődni.

0: Nem vonzott amúgy a, gondolom, főleg talán ott a gyermekkórus után, vagy esetleg a musical éneklés mellett a klasszikus éneklési pálya?
1: Hát ez meg se fordult a fejemben.
0: Most csak említetted a hangfajokat.
1: Meg az én úgymond berendezésem, mindig is mondták, hogy hát rövid a hangszalagom, nagyon ugye, hát egy karakteres, de hát egy behatárolható, inkább musicales a hangszínem, tehát az, hogy én jazzén, tehát az én hangszínem az nem egy jazz hangszín, ha már itt tartunk. De például a Bényei Tomiék kifejezetten azt mondták, hogy nekik nagyon-nagyon tetszik, és hogy például amikor mi közösen megyünk, tehát hogy nekik meg pont ettől jazzes. Tehát, hogy az, hogy mi jazz, mi nem jazz, tehát szerintem ez annyira szubjektív, ez inkább olyan az, hogy olyan kategória, hogy nekem ez az ember most tetszik, amit csinál, vagy nem tetszik, és ez tök mindegy, hogy jazz, vagy bármilyen más műfaj.
0: A hangszínben ezt még nem is hallottam, hogy esetleg valaki főleg nem saját magáról, hogy esetleg ez ne lenne jazzes, hát teljesen szerintem ugyanannyira jazzes, mint bárki, vagy hangszín, tehát ugyanannyira jazzes, mint bárki más.
1: Én nagyon sok mindenkitől hallom, hogy az ugye kicsit rekettes, hát, vagy fátyolos, vagy az ilyen mélyebb tónusú, meg ahogy megszólal az a fajta hangképzés, tehát hogy sokaknak a fejében ez van. Nyilván nincs meg papíron, hogy akkor a jazz énekesnek, ennek és ezeknek a kritériumoknak kell megfelelni, nyilván szerintem ez ízlés kérdése.
0: Aztán a kvártettel több albumot is megjelentettetek. Ezeknek a tematikája, ez hogyan épült fel, vagy mi határozta meg?
1: A tematikát mi négyen tagok határoztuk meg, illetve hogy mit akarunk közölni.
0: Ugye a Hide and Seek az első
1: Igen.
0: lemez, bujócskának fordíthatom?
1: Igen, Hide and Seek, Embrace a második, és igen, a Soul Prince a harmadik.
0: Nem csak arra lettem volna kíváncsi, hogy van esetleg valami a dalokon kívül, ami egységében összefogja, hogy miért pont azok a dalok kerülnek bizonyos lemezre.
1: Hát ezek főleg, hát az első leme, Hide and Seek-en még vannak feldolgozások, de utána már annyira összecsiszolódtunk, hogy szerintem egy fejlődés látható, meg egy eltolódás, hogy inkább ugye már a saját szerzemények és egy picit a modernebb hangzás irányába tolódtunk el.
0: Csak mert a dalszerzőséget, vagy azt úgy nem említed.
1: Hát ez a dalszerzők Cseke Gábor és Hárs Viktor, meg ők hangszerelők, tehát, de az, hogy a hangzásában, tehát ugye Pusztai Csabi, ő a dobosa most már a kvártetnek évek óta, tehát ez valahogy a mi együttes létünk ő határozza meg végül is.

0: still our time.
1: És amit említettél az előbb, hogy nem csak jazz, hanem mellette ugye van a, hát ezt most hogy fogalmazzuk meg, az egy poposabb előadói vonulat, ami még megfér a kvartett mellett, ami jelen, amit
0: hát több minden megfér a kvartett mellett, és igazából meg is kell férnie, mert egyszerűen én, nekem ez az utam, tehát én nem tudtam lehorgonyozni, és nem is akarok lehorgonyozni egy műfaj mellett, bár most a jazz talán hangsúlyosabb, de ugye a Cotton Club Singers az egy nagyon könnyed műfaj, a vokális jazz, de hát az ez, és akkor van, igen, a mai napig csinálok poplemezeket, popdalokat, ami hát bőven benne van az elektronika, és tehát ez tényleg a klasszikus pop, meg volt olyan lemezem, ami inkább dance-es volt. De amikor egy-egy nagy koncert van, akkor azért nyilván szofisztikáltabban, de felismerhetően, de szofisztikáltabban hangzanak el ezek a popdalok kisé átdolgozva is, egy-egy szám, és abban van néha improvizáció is, de törekszünk arra, hogy azért amikor popkoncert van, azért az leváljon a jazzről. De le is kell, mert hát már itt fejtegettük, hogy a popnak megvannak maga szabályai.
1: Megfigyelhető, hogy a közönséged egyébként, akik miattad mennek koncertre, az ketté válik, hogy van, aki a jazzre megy, van, aki a popra?
0: Igen, igen. Vannak olyanok, akik kíváncsiak minden oldalamra, hála Istennek, de azért leválik, igen.

0: Mennyire látsz előre, hogyha most szorítkozunk picit a jazz vagy a kvartett formációra, hogy akár, most nem is feltétlenül az, hogy mert nyilván rengeteg helyen itt ott láthat a közönség, de hogy újabb esetleg album vagy zeneszerzés, vagy hogy éppen milyen folyamatban vagytok benne, hogyha egy picit mondjuk egy előre lehet látni akár egy több hónapra, akár fél éves folyamatra.
1: Hát a kvartettel már beszélgettünk új dalokról, új albumról, mert hát nagyon rég, nem is tudom, már rég jelent meg az utolsó. Ugye közben mi csináltunk tematikus esteket, tehát tulajdonképpen ezt felváltotta a lemezkészítést, meg a saját dalok készítését azt, hogy közben volt egy Woody és a Swing című estem, utána volt egy Barbra Streisand estem. Tulajdonképpen mind a hármat a Műpa mutatta be először, és a harmadik pedig magyar énekesnők dalait újra gondolva bemutató estünk, tehát ez a Csillogó fekete lemezek. Tehát ez elvitte az alkotás, a közös alkotás energiáit, és ezeket a mai napig játsszuk, tehát most nemrég játszottuk Hévízen, és most még megyünk Dunakeszire, tehát hála Istennek van rá érdeklődés. De az igény benne egyre inkább felhangosodik, hogy jó lenne saját dalokat, de hogy ez pontosan most ebben az évben lehet, ezt nem tudom megmondani. Rengeteg más tervem is van közben, a Cotton Club Singers-el is most turnéban vagyunk, van egy új estünk, a Hofi 90 című estünk, ami Hofi Géza életművét gondolja újra, illetve hát összegzi. Akkor mellette az év elején csináltam Éliás Gyulával egy popdalt, ilyen funky pop, az is eléggé jó fogadtatást kapott, tehát itt például az Éliás Gyula, hát ő is egy több műfajban mozgó valaki, tehát nagyon jó volt vele így a pop mesdjéjén barangolni. Szóval több minden van a fejemben, egy új tematikus esten is dolgozom Zöldi Gergely dramaturggal, ami lehet, hogy majd jövő év elején kerül ki, új popdalt is szeretnék csinálni, tehát az ötlet is megvan, meg már vannak dalkezdemények, tehát most így konkrétumot nem tudok mondani, hogy most ősszel jön egy új lemezem, nem tudom, most tulajdonképpen így több mindenhol elindult az alkotói folyamat, tehát benne vagyunk, de konkrétumot nem tudok mondani.
0: Nem, hát az látszik az elhangzottakból is, hogy amit az elején itt mondtam, most már ki sem merném ejteni ezt a skatulya szót, mert amennyi irányba szerteágazó az érdeklődésed, meg amennyi irányban működsz és dolgozol, azt szerintem a te lényed tekintetében az szigorúan tilos, hogy bárki megszabjon egy darab irányt, mert akkor az egész alkotói munkásság az energiáját veszti. Na végére egyet szerettem volna kérdezni, és ez nyilván nem a legkönnyebb kérdés, de szerinted ma a jazz az mennyire divatos egyáltalán, hogyha ezt úgy átlagosan, vagy akár a fiatalok között lehet szemlélni, vagy kijelenteni.
1: Fú, hát ennél egy szakavatottabb embert kéne megkérdezned, mert azért eléggé a jazz perifériáján vagyok, és én klubéletben, meg úgy egyébként, hogy mi van a nagy magyar jazz szcénában, én nem látok rá úgy. Én bizakodó vagyok, mert például van két nagy kedvencem, akik szerintem közel tudják hozni a fiatalokhoz a jazzt, és az igény az szerintem megvan. A Nagy Emmáék az egyik, és a Jazz Boys a másik. Tehát, hogy az a lényeg, szerintem úgy tudják a fiatalokat megtartani, hogyha ennyire közérthető. De ugyanakkor megtartják, a régiből is tudnak megtartani, de hozzá tudják tenni a saját egyéniségüket is. És szerintem nagyon sok tehetséges fiatal van, amennyire én látom, tehát, hogy szerintem nincs veszve a magyar jazz. Szerintem továbbra is lesznek nagy tehetségek, sőt, hát az országhatáron túlra is el tudnak menni. Tehát én bizakodó vagyok.
0: Meg akkor, ahogy a szavaidból kiveszem, akkor ezt mondhatjuk, hogy végül is ez egy folyamatosan formálódó olyan műfaj, ami hol még magába szippant esetleg más behatásokat.
1: Igen, tehát azt gondolom, hogy muszáj flexibilisnek lenni. De ezt én magamra is értem, tehát nyitottnak lenni, és nem megragadni, akkor tud az ember fejlődni, hogyha nem ragaszkodik nagyon, hanem tud egy kicsit módosítani a dolgai, meg nyitott tud maradni, ez nagyon-nagyon fontos, és ez minden életkorban fontos.
0: Akkor azt kívánom, hogy maradjon meg neked ez a nyitottság a alkotói pályádon, és nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, örülök, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen.
0: A Jazz Portré mai adásának vendége Kozma Orsi énekes volt, a szerkesztő műsorvezetőt Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: a Varga Tivadar trió koncertje hallható, majd ezt követően az Ilyen Jazz Planet koncertje, majd Binder Károly zongorestje hallható.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Demet Imeát hallják. Az izraeli hadsereg ismét légicsapásokat mért dél-libanoni területekre, 5 meghaltak. Több települést annak ellenére támadtak, hogy Izrael és a Hezbollah tegnap tűzszünetben állapodott meg. Az Egyesült Államok és az Irán közötti harcokat lezáró a 7 megkötött keretmegállapodást tegnap írták volna alá Svájcban, J.D. Vance amerikai alelnök részvételével, de ő a Libanonban kiújult harcok miatt lemondta részvételét. Hatalmas tűz pusztított egy luxusszállodában Dominikán. Egy olasz turista füstmérgezésben meghalt. Az épületekből csaknem 1700 embert menekítettek ki. A lángok nagyon gyorsan terjedtek, mivel a tetőzet egy része nádból készült. A szerencsétlenség a Karib-tenger partján lévő Bajahíbe városában történt. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény 2 kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasúttársaság. Felfüggesztették a lovaskocsikázást a New York-i Central Parkban. A 150 éves múltra visszatekintő szolgáltatást azután állították le, hogy csütörtökön egy fiatal turista meghalt, amikor megpróbált kiugrani egy a megbokrosodott lovak miatt felgyorsult kocsiból. A hajtókat tömörítő szakszervezet közölte, hogy felülvizsgálják a biztonsági szabályokat, ezért néhány napig nem közlekednek a turisták körében népszerű járművek. Itthon menetrend szerinti autóbusz és autó ütközött a Veszprém megyei Csettényben. A személyautó vezetője meghalt, a buszsofőr súlyosan megsérült. A busz mintegy 40 utasa közül 8-an könnyebb sérüléseket szenvedtek. A helyszínre több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett. Reggel óta sokan tartanak a Balaton felé, telítettek a sávok az M7-es autópályán. A 70-es Szabadbattyány és a 80-as Polgárdi csomópont közötti szakaszon több autó ütközött. A 77-es kilométernél egy sávon lehet haladni, a torlódás már csak nem 7 kilométeres. A múzeumok szerepe a múlt megőrzése és a kutatás, az intézmények megértés és a megértetés terei, amiből a jelen épül, fogalmazott a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot megnyitó sajtótájékoztatón. Az Iparművészeti Múzeumban tartott eseményen Tarz Zoltán Allorbels beszélt, egyértelmű volt, hogy a 9 éve bezárt és magára hagyott intézményben kell megnyitni a kulturális programsorozatot. Ma éjjel a kiállítások és a tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, valamint családi és gyermekprogramokkal, gasztronómiai eseményekkel várják a látogatókat a múzeumok. Végül a várható időjárásról. A kánikula miatt mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Nagyon erős az UV-sugárzás. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. Kedves hallgatóink, híreinket, információinkat megtalálják a hiradó.hu oldalon is, valamint híradásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pontos idő 12 óra múlt 4 perccel.
2: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Varga Tivadar trió koncertje hallható, majd ezt követően az Ilyen Jazz Planet koncertje, majd Binder Károly zongorestje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Hogyha az utolsó 100 évet nézzük, tehát ilyenkor mindig ez egy jó kiindulási alap, hogy mi történt 100 év alatt. Hogy ugye egy jazz műfaj, ami mondjuk azt nézzük 1924, akkor még ugye általában jó, megvoltak már azok az emblematikus figurák, de egy tánczene funkciót töltött be, utána ugye felkerült a színpadra a jazzklubok, tehát különböző. És gyakorlatilag, ha azt nézzük, hogy több mint egy picivel, több mint 100 év alatt azt a fajta átalakulást, korszakokat megérte, mint több száz év alatt a klasszikus zene. Tehát akkor azt gondolom, hogy egy gyorsan újuló, gyorsan működő, nagyon sebes műfajról beszélünk, ami csak úgy szippantja magába az energiát.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Varga Tivadar trió koncertje hallható, majd ezt követően az Ilyen Jazz Planet koncertje, majd Binder Károly zongorestje hallható.
0: Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Kaltenekker Zsolt, billentyűs zeneszerző. Őt ugye azért is szeretném ajánlani, mert azon túl, hogy nagyszerű, kiemelkedő billentyűs és zongorista, nagyon jól ismerem a munkáját, ugyanis együtt dolgozunk duóban, a Mózes és Kaltenekker formációban, és egészen különleges zenei világot hoz létre.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Siófok 3 napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. 4 különböző látásmód, 4 generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhely munka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a 3 nap során Rieger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Varga Tivadar trió koncertje hallható, majd ezt követően az Ilyen Jazz Planet koncertje, majd Binder Károly zongorestje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Demet Imelt hallják. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Irányítható légibombával mértek csapást az orosz erők Harkiv városára. 1 ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük egy 6 éves gyerek, közölte az ukrán megye kormányzója. Légicsapások voltak Donyeck megyében is, ott 3-an vesztették életüket. Az északkeleti Szumi megyében 13-an, a déli Herszoni régióban pedig 28-an megsebesültek. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 99 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelmi 92-t semlegesített. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. 1 ember meghalt. A szerelvény 2 kocsi a tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant. A baleset éjszaka Münchennél történt. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Mától a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, 2-szer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén. A Tópart Express, a Katica Interregio, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsony padlós klimatizált motorvonatokkal közlekedik, de Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. A palackokat a készlet erejéig a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. Holnap kezdődik a csillagászati nyár. A Hungaromet közölte azt is, hogy a napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A Föld forgástengelye idén ekkor hajlik el a legkisebb szögben a napsugaraitól. Emlékeztettek arra is, hogy a nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a Föld tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Híreink végén a várható időjárásról. A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap több felé és több hullámban várható záporzivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Éjszaka 16-21, napközben 31-37 fok várható. Kedves hallgatóink, híradásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon is. A pontos idő 15 óra múlt 4 perccel.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz aranykorának hangja volt egykoron a Verve Records, amely 1956-ban alakult Norman Granz producer vezetésével. Célja az volt, hogy a jazz legnagyobb neveinek adjon méltó kiadót. Ella Fitzgerald Songbook sorozata is példának okáért a Verve-nél készült, ami alapvetés lett. A kiadóhoz tartozott Oscar Peterson, Stan Getz és Billie Holiday is. Granz nem csak zenét, hanem emberi jogokat is képviselt. Művészei sosem léptek fel szegregált közönség előtt. A Verve hangzása elegáns, sokszor nagy zenekari kísérettel bővült. Fontos szerepe volt a bossa nova amerikai népszerűsítésében is. Később a kiadó része lett a Universal Musicnek, ma is aktív és új generációs jazzművészeket karol fel. A Verve a klasszikus jazz presztízsét testesíti meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Varga Tivadar trió koncertje hallható, majd ezt követően az Ilyen Jazz Planet koncertje, majd Binder Károly zongorestje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

legénybatapon a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, a szerelem él. Egy, csak egy legénybatapon a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, szerelem él. Ott

0: Csak egy legény vatapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény szerelemért. Csak egy legény vatapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Tavasz!
1: Jazz délután. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Nem a zene jött az én életem, hanem én születtem bele a zenébe. Zenész dinasztia leszármazottja vagyok. Édesapám mai napig aktív cimbalmos. Születésemtől fogva körbevett a zene. Igazából szerintem olyan 4 éves lehettem, amikor először felfedezték, hogy van érzékem a zenéhez. Zeneóvodába elvittek a szüleim. Nagyon gyorsan kiderült, hogy vissza tudom énekelni a tanárbácsi által játszott dallamokat, jó a zenei memória, megjegyeztem olyan dallamokat, amiket egyszer hallottam, és vissza tudtam énekelni napokkal később is, tehát ez így megmutatkozott, és azt hiszem, hogy már akkor ilyen maradandó emlékeim születtek a zenével kapcsolatban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Tengeri Attila, piros bicikli formációja, a Szabcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Veszélyes érzés című daluk következik most a Szabcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Varga Tivadar trió koncertje hallható, majd ezt követően az Ilyen Jazz Planet koncertje, majd Binder Károly zongorásztje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Én azt gondolom, hogy az improvizáció, meg az önkifejezés, meg azok a dolgok, amik ott real-time történnek, azok mindig csodák, és ez valóban egy alkotó eleme a jazznek, és szerintem nagyon fontos az, hogy az ember merjen kibontakozni, és merje azokat az ötleteket értékelni, amik a sajátjai, mert találkozom egyébként így a tanításom során is, mert tanítok is zeneiskolában, olyan gyerekekkel, akik hoznak egy saját ötletet, de látom, hogy úgy picit szégyellősebben adják elő, vagy hogy mondom, hogy figyelj, mutasd meg, és akkor eljátsz, és nagyon klassz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BEC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Siófok három napra ismét Amerika Jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Lakatos Ágnes pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Varga Tivadar trió koncertje hallható, majd ezt követően az Ilyen Jazz Planet koncertje, majd Binder Károly zongorestje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A múzeumok szerepe a múlt megőrzése és a kutatás, az intézmények a megértés és a megértetés terei, amiből a jelen épül, fogalmazott a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatot megnyitó sajtótájékoztatón. Az Iparművészeti Múzeumban tartott eseményen Tar Zoltán arról beszélt, egyértelmű volt, hogy a 9 éve bezárt és magára hagyott intézményben kell megnyitni a kulturális programsorozatot. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette be Pósfai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapatsportág, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, tette hozzá a tárcavezető. Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. A tavaknál a viharjelzésekre nagyon kell figyelni. Ha a lámpák percenként 45-öt villannak, legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól. Gyorsabb jelzés esetén pedig azonnal ki kell jönni a vízből. Megdőlt az országos melegrekord ma délután, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, Aszódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami egyben új nyári szezonrekordot is jelent. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. A sok napsütés mellett holnap többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar, néhol jégeső felhőszakadás is kialakulhat, egy-egy zivatart erős viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. A pontos idő 18 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ik ben pijn. Ik ben pijn. Ik ben pijn. Ik ben pijn.

0: Jazznapló. A leghosszabb számon tartott jazzkoncertet 2017-ben egy Jazz Marathon elnevezésű esemény jegyzi, amely a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. A koncert ugyanis összesen megszakítás nélkül nem kevesebb, mint 53 órán át tartott. A rendezvényt egy torontói jazzklubban tartották, több mint 100 zenész részvételével. A fellépők óránként váltották egymást, de a zene egyetlen pillanatra sem állt le. Az esemény célja a helyi jazzélet népszerűsítése, és ezzel egybekötött adománygyűjtés volt. A koncert során minden stílus megszólalt, swing, bebop, fusion vagy éppen az avantgárd. A rekordot pedig a hivatalos Guinness Bizottság hitelesítette.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Varga Tivadar trió koncertje hallható, majd ezt követően az Ilyen Jazz Planet koncertje, majd Binder Károly zongorestje hallható.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Akusztik. A magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönöm szépen!

Köszönjük szépen! Köszönjük, és jó estét kívánunk mindenkinek! Az első számunk, az a Burning című számunk volt, az előbb hallott pedig a Walk Away, ami igazából az első saját számom volt, amit kifejezetten erre a zenekarra írtam. Egyébként a saját számaim zöme az otthon a nappaliban íródott zongoránál, ez az iskolában íródott pár perccel a zárás előtt, és akkor született, amikor elhatároztam, hogy egyszerűen elegem lett, hogy csapongok az életben, és elkezdtem magamnak határokat szabni, és ez lett a Walk Away. A mai este folyamán kettő vendéget is hívtam a színpadra, és az első vendég pedig nem csak zeneileg, de emberileg is nagyon meghatározó az életünkben. Ő elsősorban egy klasszikus zenész, klasszikus gitáros és zeneszerző, és nagyon-nagyon sok zenekari utat tettünk meg együtt. Például tavaly ilyenkor voltunk együtt Mexikóban, és hát köszöntsük szeretettel Stummer Mártont.

0: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönjük szépen!

Köszönjük szépen. A következő vendég, akit a színpadra szeretnék szólítani, ő szintén egy klasszikus zenész, ő klasszikus ütő szakon van a Zeneakadémián, egyébként már régebb óta ismerem, és egy nagyon különleges hangszeren, vibrafonon fog játszani a következő számban, de a többiben pedig percussionozik is, úgyhogy Hans Cornélt szeretném szólítani. A következő szám címe az, hogy Red Wine River, és eredetileg nagyon sokáig csak ez a cím volt meg, hogy Red Wine River, mert megtetszett nekem, és ez a hibákról szól. Egyébként az SVM-en lesz egy másik olyan szám is, ami a hibákról szól, és a múltbéli eseményekről, de ez nem a feltétlen a pozitív értelmében, úgyhogy Red Wine River.

Köszönjük szépen! Ez volt a Paradise, ami a célok körforgásáról szól, illetve arról, hogy ha kitűzünk magunknak egy célt és megvalósítjuk, akkor rögtön újabb és újabb célokat tűzünk ki, és azért kapta ezt a címet, hogy Paradise, mert hogy sosincs az, hogy végleg elértük minden célunkat, és akkor végleg kiteljesedhetünk. Elérkeztünk az utolsó számunkig, ami egy magyar feldolgozás lesz. Előtte engedjék meg, hogy bemutassam a zenekart. Barakonyi Bruno a bőgőn. Richter Ambrus doboknál. Sebestyén Patrik trombitán és szerkőben. Uher Györfi Bálint szaxofon. Hans Cornél percussion és vibrafon. És hát erre az utolsó számra a másik vendégünket is, Stummer Mártont is visszahívnám. Ez az utolsó szám pedig Katona Klári Egyszer volt című dala, amit már régebb óta nagyon-nagyon sokszor hallgattam, és illetve itt a zenekarban is eléggé szeretjük a Katona Klárit. És valójában soha nem fordítottam akkora figyelmet a szövegre, mint most, amikor megtanultam. Alapból van szerintem egy leírhatatlan szép atmoszférája, de a szövege az egyszerűen, úgyhogy figyeljetek.

0: Köszönjük szépen!
1: Ez volt a Jazz Akuszti a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apáti Dixieland Band és a Hot Jazz Band is.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
2: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Varga Tivadar Trió koncertje hallható. Közreműködik Gájer Ferenc, Veszeli János és Csapó Krisztián.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az akusztik műsorban az A38-as hajón. Mi vagyunk a Varga Tivadar Trió. A legelső számunk egy jazz standard volt, a címe You Stepped Out of My Dream. Ez egy nagyon fontos dal az én életemben, hiszen az legelső jazz lemez, amit nagyon sokszor meghallgattam, az egy Oscar Peterson lemez volt, szerzemény, amit 1970-ben vettek fel. Ez az egyik, talán a legelső dal, ami rajta volt ezen a lemezen. És még egy dalt fogunk még játszani erről a lemezről, lesz majd egy picit később. Bemutatnám a zenészeket, a dobnál Veszeli János, Bőgőzik Gájár Ferenc, és a második dalt, amit el fogunk játszani, ez egy saját szerzemény, egy blues, a címe On The Move.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Nagyon szépen köszönjük. Szeretnék felkonferálni egy pozanos énekes barátunkat, aki ma vendégként fog a trió oldalán szerepelni. Fogadjuk sok szeretettel Csapó Krisztiánt.
2: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat és a nézőket. Varga Tivadar nagyszerű kompozíciója után most két feldolgozás következik, persze ez is a trió plusz a vendégük sajátos hangzásában. Az első egy Sting, nagyszerű sláger, az a cím, hogy Fragile, a következő pedig George Gershwin szerzeménye, a Summertime.

0: Ez az akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben most a Varga Tivadar trió zenél.
1: Köszönjük szépen, és ismét magára hagyom a triót. Következik egy kis dél-amerikai utazás egészen Brazíliáig. Az egyik leghíresebb bossa nova zeneszerző Antonio Carlos Jobim szerzeménye, a Triste.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönjük szépen! Ez volt az a dal, amit az elején mondtam arról a bizonyos Oscar Peterson lemezről. Ez egyébként egy 70-ben készült lemez, a címe Kristeza, és a Trisce is rajta volt. Ez hasonló elemeket levettünk róla, de persze úgy nem tudjuk eljátszani, hogy a mester, nem is szándékozunk. Egy saját kompozíció fog ismételten következni. Az ihletet az adta igazából, hogy én egy cigányzenész családból származom, és ugye apukám, nagyapáim, mindenki vagy hegedűzött, vagy brácsozott, vagy bőgőzött, vagy cimbalmozott, vagy mindent csinált éppen, és az az íz, az az eszencia, amit ők játszottak, az igazából belém ivódott, és próbáltam ennek a dalnak a témájába ezt belecsempészni. Szóval a címe Gypsy Blues, és szeretném visszakérni a Csapó Krisztiánt, hogy jöjjön segíteni nekünk.

0: Petőfi Rádió Akusztik. Ebben az órában a Varga Tivadar trió zenél.
1: Három darab magyar szerzeményt fogunk eljátszani. Az egyik az egy filmzene. Jaj, de jó, Ahabos sütemény. Ez igazából egy olyan dal, amit mindenki ismer. Próbáltuk egy sajátos hangszereléssel felruházni, ami nekünk is jól áll, a triónak is. Mindenki ki tudja magát benne játszani, tempóbeli különbségek, ugye ha gyorsan játsszuk, az fontos, hogyha gyorsan játsszuk, akkor is legyen a dal emészthető, ha gyorsan játsszuk, akkor is. Akkor most eldöntöttük, hogy ezt eljátsszuk egy ilyen közepes tempóba. A második dal az egy népdal lesz, én általam nagyon szeretett népdal, az Acsitári hegyek alatt. Majd itt fogom a Krisztánt visszakérni, hogy jöjjön el és segítsen nekünk. A harmadik pedig újra egy trió szám lesz, a címe Vágyom egy nő után, ez egy Lehár Ferenc szerzemény.

A legvégére visszatérünk a gyökerekhez, ahonnan ez a zene indult, egészen pontosan az Egyesült Államok Louisiana államába, azon belül is New Orleansbe, azon belül is pedig a Bourbon Streetre, ahol a mai napig vannak parádék és felvonulások. Ezt próbáljuk most megidézni a Bourbon Street Parade című szerzeménnyel.

0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának első részében a Bacsó Kristóf Triád koncertjét, majd a numero 1-es Jazz Vitet hallották. Közreműködött Olácumó Árpád, Juhász Márton és Lionel Lueke, valamint Bálint János, Oravesz György, Tóth Kispéter és Kérdő Gábor. A felvételek az Opus Jazz Clubban, valamint a Nádor teremben készültek 2015. december 5-én és 2000. március 25-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében az Ilyen Jazz Planet koncertje, majd Binder Károly zongoraestje hallható. Közreműködik Jéger Dorottya, Tóth Zsigmond, Péter Zoltán, Fukk Attila és Földes Gábor, valamint Juhász Attila.

Nagyon szépen köszönjük. Sok szeretettel köszöntünk benneteket. Jó estét kívánunk a nézőknek is. Mi vagyunk a Zian Jazz Planet. Az első dalunk pedig a Sunrise volt. Az első lemez legelső dala. A következő dal viszont egy instrumentális lesz, úgyhogy én egyből el is köszönök, de aztán majd visszajövök, és természetesen mesélek a zenekarról, az alakulásunkról, illetve a dalokról is bővebben. De most fogadják szeretettel a Happy Feet című dalt.

Köszönjük szépen! Ez volt a Horizon. A Holdon című dallal folytatjuk, ami az egyik kedvencem nekem, mégpedig azért, mert nagyon, szerintem nagyon különleges mód született ez a dal. Egészen pontosan Zsiga eljött hozzánk a Pilisbe, és ott az erdő szélén a házikóba elkezdtük játszani, és már az alapötletek ugyan megvoltak, de annyira természetesen kigurult ez a dal, és nagyon, ez egy nagyon organikus születés szerintem, ami a dalszerzést illeti, úgyhogy ez egy ritkaság. Azt gondolom, fogadják szeretettel a Holdont.

Köszönjük szépen, vagy köszönöm szépen a srácok nevében. A Lazy Step című dalunk következik, ami az egymásra találásról szól. A Jupiter című albumnak lett végül egy tematikája, ami nem volt szándékos szerintem egyikünk részéről se, csak úgy, ahogy jöttek a dalok egymás után szerzésbe, dalszövegbe, témába, mégiscsak így kialakult valami, aztán hoppá, hát nem véletlen a saját életem. Nyilván ez benne van a pakliban, úgyhogy a Lazy Step az arról szól, amikor két ember milyen jó, hogy egymásra talál.

0: Köszönjük szépen!
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Köszönjük szépen! Utolsó előtti dalunkat konferálom be, de előtte bemutatnám a zenekar tagjait. Aki még nem hangzott el ma este, az Földes Gábor a dobok mögött. Fuki Attila basszusgitározott. Péter Zoltán fúvós szekció szánykülton és trombitán. Tóth Zsigmond billentyű és a zenekar alapítója. Jéger Dorottya vagyok. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Az utolsó dalunk címa After Midnight. Nagyon különleges ez is, mint minden dal, természetesen ami saját. Zsiga az egyetlen, ez volt az egyetlen dal, amihez mondott, vagy javasolt témát, hogy írjak a szerenádról, hogy valaki szerenádot ad nekem. És amikor ez történt, akkor még soha senki nem adott nekem szerenádot, úgyhogy nagyon megbajlottam ezzel, sokat kínlottam ezzel a dallal, hogy ha lehet így fogalmazni. De aztán az élet nagyon sok mindenben megváltozott, és az a dal is átértékelődött. Van benne a felvételen, hogyha meghallgatják a Jupiter című albumunkat, akkor egy rap is hallható benne, annak egy különlegessége, Ugo Blue nevű nigériai pszichiáter, rapper vendégszereplése, amit most Zoli fog helyettesíteni trombitán, de hogy sokszínű szerintem ez a nóta, és nagyon örülök, hogy itt voltak, mindannyiunk nevében mondhatom. Köszönjük a figyelmet, még ezután lesz egy dal. De most következzen az After Midnight.

Köszönjük szépen. A legutolsó dalunk egy feldolgozás lesz, mégpedig egy nem, szerintem nem egy megszokott feldolgozást hoztunk ma este önöknek. Ez egy népdal ugyanis, egy moldvai népdal. És én elindítottam egy szóló vonalat, és két népdal feldolgozással indult ez a szóló vonal. És az egyik az Úgy elmenek rózsám moldvai népdal. Jazz harmóniába burkolva, fogadják szeretettel.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében
1: az Ilyen Jazz Planet koncertjét, majd Binder Károly zongorástjét hallották. Közreműködött Jéger Dorottya, Tóth Zsigmond, Péter Zoltán, Fuk Attila és Földes Gábor, valamint Juhász Attila. A felvételek az A38 hajón, illetve a Magyar Rádió márvány termében készültek 2025. június 23-án és 1995. január 30-án.
2: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

kobold, makik fia, unokája és dédunokája. Aprócska állat vagyok, két pupillán kívül csak a legszükségesebb egyebekkel rendelkezem.

tudatok hiány kitanúskodna erről. Talán ti? Én a koboldmakik apja és nagyapja, aprócska állat vagyok, szinte csak a fele valaminek. Mégis egész.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazásban.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

let's make a booking just to be man and wife.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.